0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Újabb turbina termelt Pakson. Államfőt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Segítsünk a madarakon! Újabb forgalmi változások Egerben. Kritikus az Agyva vízszintje. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kett. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Újabb szakaszába lépett a 25-ös főút Egri felújítása, ezért a következő napokban több helyen is forgalomkorlátozásra kell készülni. Lajosvárosban a korábban felbontott útszakaszokon megkezdődik az aszfalt kötőrétegének kialakítása, miközben más területeken burkolatmarás és szegélyépítés zajlik. Augusztus 15-től az Egri úton a parkolási rend is megváltozik. Reggel 6:30-től este 6:30-ig mindkét oldalon tilos lesz megállni. Éjszaka ugyanakkor a helyi lakók továbbra is parkolhatnak ingatlanjaik előtt. A felső tárkányi elágazásnál is folytatódik a munka, ezt a szakaszt várhatóan augusztus végére fejezik be. A lajosvárosi jelzőlámpák egyelőre továbbra is villogó sárga üzemmódban működnek, a normál működést a tanév kezdetére tervezik visszaállítani. A teljes beruházás várhatóan november végéig tart, addig az autósoktól fokozott figyelmet és türelmet kérnek, írja a Heol. Rendkívüli mértékben lecsökkent az Agyva vízhozama a tartós csapadékhiány miatt. A helyzet már a folyó élővilágát is veszélyezteti, egyes szakaszokon kritikusan alacsony oxigénszintet mértek. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az érintett önkormányzatokkal, természetvédelmi szakemberekkel és civilekkel egyeztetett a lehetséges megoldásokról. Tudta meg a Heol. A tervek között szerepel egy új vízkivezetési rendszer kialakítása a már meglévő csatornák felhasználásával. Több csatorna összekapcsolásával egészen a Tápióig vezetnék a vizet. A fejlesztés hosszabb távon az Agyva vízgazdálkodását és a tápió vízellátását egyaránt segíthetné. A szakemberek addig is a rendelkezésre álló víz helyben tartásával próbálják mérsékelni a súlyos aszály következményeit. Megkezdődött a parlagfű virágzás a megyénkben is. A pollen szezon csúcsa azonban várhatóan augusztus végén érkezik. A kormányhivatal szerint az aszály miatt idén kevesebb a gyomnövény, de a földhasználóknak továbbra is folyamatosan gondoskodniuk kell az irtásáról. A hatóság külterületen rendszeresen ellenőrzi a fertőzött területeket, belterületen pedig a jegyzők járnak el. Eddig 4 helyen kellett intézkedni a virágbimbós parlagfű miatt. Az érintett földhasználók minden esetben elvégezték az előírt védekezést. Aki ezt elmulasztja, annál közérdekű védekezést rendelhetnek el, és növényvédelmi bírságra is számíthat. Ennek összege a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15.000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Hívta fel rá a figyelmet a heol.hu. Befejeződött a 24-es főút Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszának felújítása. A tavasszal megkezdett munkák után a gépek már levonultak, az út teljes hosszában használható. Ezzel lezárult a 2021-ben kezdődött nagyszabású gyöngyösi útfelújítások egyik fontos fejezete, írja a Vármegyei Heti Lap. A város közlekedési problémái azonban ezzel még nem oldódtak meg. Továbbra is hiányzik ugyanis az északi elkerülő, amely a nyugati elkerülőt kötni össze a Mátra felé vezető 24-es főúttal. Ennek hiányában a Mátra felé tartó forgalom jelentős része továbbra is a zsúfolt gyöngyösi belvároson keresztül halad. Az északi elkerülő terveiről korábban többször is szó esett, azt azonban egyelőre nem tudni, mikor kezdődhet meg a beruházás. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: A Perseidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahol meg jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
2: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Ismét kritikusan alacsony a Sástó vízszintje a tartós aszály és a rendkívüli hőség miatt. Magyarország legmagasabban fekvő tavában jelenleg alig van víz, helyenként már a tómeder is láthatóvá vált. A Mátrafüred és Mátraháza között fekvő tó a térség egyik kedvelt kirándulóhelye. Normális időjárási körülmények között átlagosan csak nem 1 méter a víz mélysége. Most azonban a csapadékhiány miatt ennek töredéke maradt. A Sástó helyzetét nehezíti, hogy nincs jelentős állandó vízutánpótlása. Elsősorban a csapadék, a talajvíz, valamint kisebb források és erek táplálják. Hasonlóan súlyos helyzet alakult ki a 2022-es aszály idején is, amikor a tavat tápláló források és erek kiapadtak. A tó megmentéséhez most is jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség, írja a Vármegyei Hetilap. Felmerült, hogy fizetőssé tegyék az egri nyilvános vécéket a rendszeres rongálások miatt. Olvasható a heol.hu-n. A városban jelenleg 2 ingyenesen használható illemhely működik, de fenntartásuk egyre nagyobb terhet jelent. Az üzemeltetés Eger városának évente csak nem 1 millió forintjába kerül, amihez hozzájön a javítások költsége is. Többször megrongálták már az illemhelyeket, legutóbb például valaki egy csak nem 3 méteres fát állított az egyikbe. A fizetős felügyelt működtetéstől azt várja a városvezetés, hogy tisztábbak maradjanak az illemhelyek, és kevesebb legyen a rongálás. A kérdésről társadalmi vita indult. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
5: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy fiatal férfit, aki nem először ült volán mögé úgy, hogy nem lett volna szabad. A sofőrt korábban már eltiltották a járművezetéstől. A rendőrök több alkalommal is tetten érték a szabályszegőt a nyár folyamán. A hevesi ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé. Az ítélet szerint a visszaeső férfit a felfüggesztett börtönbüntetés mellett ismét eltiltották a közúti járművezetéstől, írja a Heol. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint betört egy belvárosi egri kávézóba. Az elkövető az ajtót megrongálva jutott be az üzletbe, ahonnan készpénzt és egy mobiltelefont vitt el, mintegy 500 000 forintos kárt okozva. A kávézó tulajdonosai a biztonsági kamerák felvételei alapján tettek közzé fotókat, amelyek segítségével a közösség rövid idő alatt azonosította a feltételezett tettest. A rendőrség ezt követően fogta el a férfit, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt kívánok az év 223. napján, augusztus 11-ére virrattunk. Tiborc, Zsuzsanna, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber. Ebben a fél órában a Fugees, nem sokára Adamski, most pedig az NSYNC jön.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 11-én kedden. Ma van az édesapák és lányaik nemzetközi világnap, amely az apák és a lányok közötti különleges kapcsolatra hívja fel a figyelmet. Kedves lányos apukák, nagy ölelés a gyerkőcnek, és vice versa. Killing Me Softly címmel pedig már is jön egy újabb, a 90-es és 2000-es évekből, a Fugees-tól a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Ma még kánikula lesz, holnap jön a száraz hideg front, és 35 helyett már csak 30 fok körül halakul a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön fél hét. A következő fél óra Dante Tomás dalával indul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Újabb forgalmi változások Egerben. Kritikus az agyba vízszintje. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely. Így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
1: Újabb szakaszába lépett a 25-ös főút Egri felújítása, ezért a következő napokban több helyen is forgalomkorlátozásra kell készülni. Lajosvárosban a korábban felbontott útszakaszokon megkezdődik az aszfalt kötő rétegének kialakítása, miközben más területeken burkolatmarás és szegélyépítés zajlik. Augusztus 15-től az Egri úton a parkolási rend is megváltozik. Reggel 6:30-tól este 6:30-ig mindkét oldalon tilos lesz megállni. Éjszaka ugyanakkor a helyi lakók továbbra is parkolhatnak ingatlanjaik előtt, írja a Heol. Rendkívüli mértékben lecsökkent az agyva vízhozama a tartós csapadékhiány miatt. A helyzet már a folyó élővilágát is veszélyezteti, egyes szakaszokon kritikusan alacsony oxigénszintet mértek. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az érintett önkormányzatokkal, természetvédelmi szakemberekkel és civilekkel egyeztetett a lehetséges megoldásokról. Tudta meg a Heol. A tervek között szerepel egy új vízkivezetési rendszer kialakítása a már meglévő csatornák felhasználásával. Több csatorna összekapcsolásával egészen a tápióig vezetnék a vizet. A fejlesztés hosszabb távon az agyva vízgazdálkodását és a tápió vízellátását egyaránt segíthetné. A szakemberek addig is a rendelkezésre álló víz helyben tartásával próbálják mérsékelni a súlyos aszály következményeit. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én kedden a napsütést többfelé fátyol és gomoly felhők zavarják, de csak nyugaton lehet kisebb zápor. Országos eső továbbra sem várható. Ma még meleg lesz, délutánra 32-38 fok közé melegszik az ország, és délkeleten lesz megint csak a melegebb. Holnap pedig egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk szélre, és egy fokkal hűvösebbre kell majd készülnünk. És itt az újabb, a 90-es és 2000-es évekből Kelly's dala, a Trick Me a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt van a nyakunkon 7 óra, úgyhogy átadom a terepet a hírszerkesztő kollégáknak. Jöjjenek a legfrissebb hírek augusztus 11-én kedden. A következő fél órában pedig biztosan játszom majd Zsenis dalát. És Subbase Monsterét is. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hullanak a csillagok. Ellenőrzik a parlagfüves területeket. Elkészült a 24-es főút. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötét égbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Megkezdődött a parlagfű virágzása megyénkben is. A pollen szezon csúcsa azonban várhatóan augusztus végén érkezik. A kormányhivatal szerint az aszály miatt idén kevesebb a gyomnövény, de a földhasználóknak továbbra is folyamatosan gondoskodniuk kell az irtásáról. A hatóság külterületen rendszeresen ellenőrzi a fertőzött területeket, belterületen pedig a jegyzők járnak el. Eddig 4 helyen kellett intézkedni a virágbimbós parlagfű miatt. Az érintett földhasználók minden esetben elvégezték az előírt védekezést. Aki ezt elmulasztja, annál közérdekű védekezést rendelhetnek el, és növényvédelmi bírságra is számíthat. Ennek összege a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Hívta fel rá a figyelmet a heol.hu. Befejeződött a 24-es főút Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszának felújítása. A tavasszal megkezdett munkák után a gépek már levonultak, az út teljes hosszában használható. Ezzel lezárult a 2021-ben kezdődött nagyszabású gyöngyösi útfelújítások egyik fontos fejezete, írja a Vármegyei Heti Lap. A város közlekedési problémái azonban ezzel még nem oldódtak meg. Továbbra is hiányzik ugyanis az északi elkerülő, amely a nyugati elkerülőt kötni össze a Mátra felé vezető 24-es főúttal. Ismét egyre melegebb időre készülhetünk térségünkben. Kezdetben 30 fok körüli maximumok várhatók. A napsütés lesz túlsúlyban, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Számottevő esőre egyelőre kevés az esély. A szél időnként megélénkülhet, ami valamelyest enyhítheti a meleget. A hét előre haladtával tovább emelkedik a hőmérséklet. A hétvége felé már kánikulai meleg is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy gyönyörű mezőn, a szerelem mezején indul az óra, ide kirándulunk az ATB-vel, The Fields of Love, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, ha útközben már is bárki bukott balesetet tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Érkezik még ebben a fél órában Sarám, a BSV és a Dimples D is. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 1999-ben, a mai napon, azaz augusztus 11-én volt a hazánkból is látható teljes napfogyatkozás, és holnap lesz a következő, amely hazánkból is látható, nem lesz ugyan teljes, de részben kitakarja majd a mi szemszögünkből a hold a napot. Naplemente környékén érdemes vizslatni a nyugati égboltot. Most pedig megyünk tovább Sharam dalával, Party All The Time, a Besten. Jó reggelt! Best FM.

sucker DJ. So listen, what?

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én még mindig kánikula várható. Holnap száraz hidegfront mérsékli majd a hőséget. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán filmzene 54, Stars on 54, If You Could Read My Mind a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Kiszáradás fenyegeti a sástót. Fizetőssé válhatnak a nyilvános illemhelyek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpábor is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
1: Ismét kritikusan alacsony a sástó vízszintje a tartós aszály és a rendkívüli hőség miatt. Magyarország legmagasabban fekvő tavában jelenleg alig van víz, helyenként már a tómeder is láthatóvá vált. A Mátrafüred és Mátraháza között fekvő tó a térség egyik kedvelt kirándulóhelye. Normális időjárási körülmények között átlagosan csak nem 1 méter a víz mélysége. Most azonban a csapadékhiány miatt ennek töredéke maradt. A sástó helyzetét nehezíti, hogy nincs jelentős állandó vízutánpótlása. Elsősorban a csapadék, a talajvíz, valamint kisebb források és erek táplálják. Hasonlóan súlyos helyzet alakult ki a 2022-es aszály idején is, amikor a tavat tápláló források és erek kiapadtak. A tó megmentéséhez most is jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség, írja a Vármegyei Heti Lap. Felmerült, hogy fizetőssé tegyék az egri nyilvános vécéket a rendszeres rongálások miatt. Olvasható a heol.hu-n. A városban jelenleg 2 ingyenesen használható illemhely működik, de fenntartásuk egyre nagyobb terhet jelent. Az üzemeltetés Eger városának évente csak nem 1 millió forintjába kerül, amihez hozzájön a javítások költsége is. Többször megrongálták már az illemhelyeket, legutóbb például valaki egy csak nem 3 méteres fát állított az egyikbe. A fizetős felügyelt működtetéstől azt várja a városvezetés, hogy tisztábbak maradjanak az illemhelyek, és kevesebb legyen a rongálás. A kérdésről társadalmi vita indult. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben. Napközben időnként komoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 11-e van, kedd, Zsuzsanna Tiborc napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 76 éve a mai napon született Steve Wozniak, az Apple egyik alapítója, az első Apple számítógépek tervezője. 73 éve ezen a napon született Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor színész, akit a Rocky 3-ban is láthattunk. 1949. augusztus 11 megszületett Eric Carmen, amerikai énekes, dalszerző, gitáros, billentyűs, All By Myself vagy Hungry Eyes, csak hogy párat említsek legnagyobb slágerei közül. ...1954-ben ezen a napon született Brian Bassett, gitáros, énekes, az amerikai Wild Cherry zenekar alapítója. 1978-ban a mai napon született Chris Kelly, a Chris Cross egyik fele, aki sajnos már nincs köztünk, 2013-ban hunyt el, 34 évesen. A sort a 83-as születésű ausztrál színész Chris Hemsworth zárja, a Marvel filmek örökös Thorja. Még egyszer, sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Millennium a fókuszban ma reggel is, és szó szerint is. We got stars. Jön Robbie Williams, hasonló című dala, Millennium címmel tehát, és itt lesz a Well Hello is.
2: Elnöki ügy. Apu, vedd meg nekem a város, automata
1: váltós, kocsival szállném a dombok. Hívható SMS Viber 0620-5555-155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Újabb forgalmi változások Egerben. Kritikus az agyba vízszintje. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
1: Újabb szakaszába lépett a 25-ös főút Egri felújítása, ezért a következő napokban több helyen is forgalomkorlátozásra kell készülni. Lajosvárosban a korábban felbontott útszakaszokon megkezdődik az aszfalt kötőrétegének kialakítása, miközben más területeken burkolatmarás és szegélyépítés zajlik. Augusztus 15-től az Egri úton a parkolási rend is megváltozik. Reggel 6:30-tól este 6:30-ig mindkét oldalon tilos lesz megállni. Éjszaka ugyanakkor a helyi lakók továbbra is parkolhatnak ingatlanjaik előtt, írja a Heol. Rendkívüli mértékben lecsökkent az agyva vízhozama a tartós csapadékhiány miatt. A helyzet már a folyó élővilágát is veszélyezteti, egyes szakaszokon kritikusan alacsony oxigénszintet mértek. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az érintett önkormányzatokkal, természetvédelmi szakemberekkel és civilekkel egyeztetett a lehetséges megoldásokról, tudta meg a Heol. A tervek között szerepel egy új vízkivezetési rendszer kialakítása a már meglévő csatornák felhasználásával. Több csatorna összekapcsolásával egészen a tápióig vezetnék a vizet. A fejlesztés hosszabb távon az agyva vízgazdálkodását és a tápió vízellátását egyaránt segíthetné. A szakemberek addig is a rendelkezésre álló víz helyben tartásával próbálják mérsékelni a súlyos aszály következményeit. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Úgy tűnik egyelőre, hála a jó égnek, nincs különösebben nagy dugó és balesetről sem tudok. Remélem ez nagyon sokáig így marad. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a No Doubt, a Counting Crows Vanessa Carltonnal, elsőként pedig Krisztina Aguilera jön, Car Wash. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Small tuna fish, I want this is

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap napfogyatkozás lesz, ami most Magyarországon nem lesz teljes, viszont Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy 500 000-val több turistára számít. A holnapi esemény miatt a rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban. Holnap kora este Magyarországon naplemente környékén érdemes a nyugati horizontot figyelni. A folytatásra 90-es és 2000-es éveket hozza el ugyancsak. No Doubt hamarosan Just a Girl, most pedig a Counting Crows jön Vanessa Cartonnal. Big Yellow Taxi a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még melegünk lesz, 36 fok körüli maximum. Sok napsütés, némi fátyol felhő. Holnap szelesebb és hűvösebb idő vár ránk. A száraz hidegfront megérkezik. Eső nélkül, széllel tehát, és 30 fokra tekeri le a termosztátot. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek rögtön 8:30. Jó reggelt, Melanie C dalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hullanak a csillagok. Ellenőrzik a parlagfüves területeket. Elkészült a 24-es főút. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja

0: elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral. Tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahol nagyon jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Megkezdődött a parlagfű virágzás a megyénkben is. A pollen szezon csúcsa azonban várhatóan augusztus végén érkezik. A kormányhivatal szerint az aszály miatt idén kevesebb a gyomnövény, de a földhasználóknak továbbra is folyamatosan gondoskodniuk kell az irtásáról. A hatóság külterületen rendszeresen ellenőrzi a fertőzött területeket, belterületen pedig a jegyzők járnak el. Eddig 4 helyen kellett intézkedni a virágbimbós parlagfű miatt. Az érintett földhasználók minden esetben elvégezték az előírt védekezést. Aki ezt elmulasztja, annál közérdekű védekezést rendelhetnek el, és növényvédelmi bírságra is számíthat. Ennek összege a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Hívta fel rá a figyelmet a heol.hu. Befejeződött a 24-es főút Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszának felújítása. A tavasszal megkezdett munkák után a gépek már levonultak, az út teljes hosszában használható. Ezzel lezárult a 2021-ben kezdődött nagyszabású gyöngyösi útfelújítások egyik fontos fejezete, írja a Vármegyei Heti Lap. A város közlekedési problémái azonban ezzel még nem oldódtak meg. Továbbra is hiányzik ugyanis az északi elkerülő, amely a nyugati elkerülőt kötni össze a Mátra felé vezető 24-es főúttal. Ismét egyre melegebb időre készülhetünk térségünkben. Kezdetben 30 fok körüli maximumok várhatók. A napsütés lesz túlsúlyban, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. Számottevő esőre egyelőre kevés az esély. A szél időnként megélénkülhet, ami valamelyest enyhítheti a meleget. A hét előre haladtával tovább emelkedik a hőmérséklet. A hétvége felé már kánikulai meleg is kialakulhat.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a világ ellen. Best FM a legjobb zenék. 1999 után újból napfogyatkozást figyelhetünk meg hazánkból, bár ez most részleges lesz. Holnap naplemente környékén ráadásul jó idő ígérkezik. Felhők is alig lesznek az égen, derült száraz időnk lesz, és ha minden igaz, egy fokkal hűvösebb is, egy száraz hidegfrontnak köszönhetően. Fontos viszont, hogy minden érdeklődő számára ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata a napfogyatkozás megtekintéséhez. És még mindig kozmikus téma a Savage Garden, To the Moon and Back a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jól indul a nap a Fetszel Smollal. Ez lesz a Feel Good, és hozom majd a Nox slágerét is. Ha közben dugó baleset van, várom az infót én is, 0620-55-55-155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Kiszáradás fenyegeti a sástót. Fizetőssé válhatnak a nyilvános illemhelyek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
1: Ismét kritikusan alacsony a sástó vízszintje a tartós aszály és a rendkívüli hőség miatt. Magyarország legmagasabban fekvő tavában jelenleg alig van víz, helyenként már a tómeder is láthatóvá vált. A Mátrafüred és Mátraháza között fekvő tó a térség egyik kedvelt kirándulóhelye. Normális időjárási körülmények között átlagosan csak nem 1 méter a víz mélysége. Most azonban a csapadékhiány miatt ennek töredéke maradt. A sástó helyzetét nehezíti, hogy nincs jelentős állandó vízutánpótlása. Elsősorban a csapadék, a talajvíz, valamint kisebb források és erek táplálják. Hasonlóan súlyos helyzet alakult ki a 2022-es aszály idején is, amikor a tavat tápláló források és erek kiapadtak. A tó megmentéséhez most is jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség, írja a Vármegyei Hetilap. Felmerült, hogy fizetőssé tegyék az egri nyilvános vécéket a rendszeres rongálások miatt. Olvasható a heol.hu-n. A városban jelenleg 2 ingyenesen használható illemhely működik, de fenntartásuk egyre nagyobb terhet jelent. Az üzemeltetés Eger városának évente csak nem 1 millió forintjába kerül, amihez hozzájön a javítások költsége is. Többször megrongálták már az illemhelyeket, legutóbb például valaki egy csak nem 3 méteres fát állított az egyikbe. A fizetős felügyelt működtetéstől azt várja a városvezetés, hogy tisztábbak maradjanak az illemhelyek, és kevesebb legyen a rongálás. A kérdésről társadalmi vita indult. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben. Napközben időnként komoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Rúzsa Magditól, Ákostól, a Black Eyed Peas-től vagy George Michaeltől elsőként Néo dalát, a szó szikket indítom. 5 perccel múlt 9, augusztus 11-e van kedd, Zsuzsonnák, Tiborcok, sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: ahogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info a fővárosból. Lacitól azt írja, Robert Károly körút Árpád híd felé a Váci úti csomópont előtt baleset, én az M3 bevezetőtől haraszoltam. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Ha van még, jöhet erre a hívható SMS és Viber számra. Hamarosan a Black Eyed Peas folytatja Meet Me Halfway-vel, de csak a Crystal Waters után. 100% Pure Love a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. November 5-től látható a hazai mozikban a George Michael The Fate Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A mozifilm anyagát Párizsban rögzítették 35 mm-es filmre 14 kamerával. A produkció az akkor 24 éves sztárt idézi meg pályafutása csúcspontján. A rajongók számára az élmény viszont itt nem ér véget. A film premierjével párhuzamosan megjelenik ugyanis a The Fate Tour című 18 dalt felsorakoztató koncertalbum is, amely eddig kiadatlan felvételeket tartalmaz mind a VEM, mind a szóló karrier korszakából. Best FM. Like no other.

FM a legjobb zenék. A 90-es évek funky partijaiba csöppentünk a Flip the Scriptnek köszönhetően, és még több ilyen keddenként így ma is a Night Shiftben. A Best FM esti mix műsora 6 órakor kezdődik, a házigazda minden nap White Boy, héttől a lemezjátszók mögött az ezredforduló funky slágereivel DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még 35-36, holnap már csak 30 fok lesz, jön a száraz hidegfront és egy részleges napfogyatkozás is augusztus 12-én szerdán. A lényeg, holnap már nem lesz ennyire melegünk. Ne add fel! Ez a címe Siken és Brian Adams közösének. Szól majd a Don't Give Up és Legyen tánc! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírekkel folytatjuk, aztán jönnek vissza a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Újabb forgalmi változások Egerben. Kritikus az agyba vízszintje. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely. Így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Újabb szakaszába lépett a 25-ös főút Egri felújítása, ezért a következő napokban több helyen is forgalomkorlátozásra kell készülni. Lajosvárosban a korábban felbontott útszakaszokon megkezdődik az aszfalt kötőrétegének kialakítása, miközben más területeken burkolatmarás és szegélyépítés zajlik. Augusztus 15-től az Egri úton a parkolási rend is megváltozik. Reggel 6:30-tól este 6:30-ig mindkét oldalon tilos lesz megállni. Éjszaka ugyanakkor a helyi lakók továbbra is parkolhatnak ingatlanjaik előtt, írja a Heol. Rendkívüli mértékben lecsökkent az agyva vízhozama a tartós csapadékhiány miatt. A helyzet már a folyó élővilágát is veszélyezteti, egyes szakaszokon kritikusan alacsony oxigénszintet mértek. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az érintett önkormányzatokkal, természetvédelmi szakemberekkel és civilekkel egyeztetett a lehetséges megoldásokról. Tudta meg a Heol. A tervek között szerepel egy új vízkivezetési rendszer kialakítása a már meglévő csatornák felhasználásával. Több csatorna összekapcsolásával egészen a Tápióig vezetnék a vizet. A fejlesztés hosszabb távon az agyva vízgazdálkodását és a tápió vízellátását egyaránt segíthetné. A szakemberek addig is a rendelkezésre álló víz helyben tartásával próbálják mérsékelni a súlyos aszály következményeit. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyanok, mint a Fugees-é, a Ready or Not, vagy Jennifer Lopez dala, a Love Don't Cost a Thing, érkezik T.I. Rihanna-val, elsőként pedig a Compact Disco és a Feel the Rain, érezni az eső, de jó volna, de jó lenne, kedves esőért esedező kiszáradt sorstársak, be kell érnünk ezzel a dallal. 20, 55, 55, 155 hívható SMS Viber, 4 perc múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Jöjjön egy világsláger 1998-ból, amely 13 hétig vezette a Billboard 100-as listáját és Grammy-díjat is nyert. Brandy and Monica, The Boy is Mine, azóta tart a cica harc, hogy kié is a srác. Érdekesség, hogy egyébként a dalt úgy rögzítették, hogy nem is voltak ugyanabban a stúdióban, ugyanakkor fizikailag jelen. You know his name.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M1-es Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál autó és kamion ütközött. A belső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. M5-ös Budapest felé M0-ás csomópont előtt egy teher és egy személyautó ütközött szintén. A 24-es kilométernél a korlátozás megszűnt, de így is 2 kilométeres még a torlódás. Illetve dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajos Mize között, terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amely nekünk... Sosem múlik el címmel szól majd a Krisztán slágere, és itt lesz Gabriel is a Dreams-el. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra. A délelőtt utolsó órájában is szólnak a legjobb zenék, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Véradásra hívnak a hosszú hétvége előtt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnöké választhatja ma a parlament. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik, az országgyűlés honlapja szerint. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A parlamenti ülés a roma holokauszt áldozatairól való megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyebek mellett ma az egészségügyi adatkezelést érintő, közneveléssel kapcsolatos és közpénzügyi reformokkal összefüggő módosító javaslatokról szavaznak, de például a vényköteles gyógyszerek áfamentességét is biztosító indítványról is. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban, 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos sajóbábony határában. A katasztrófa védelem közlése szerint több település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van, a rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni, ezért mindenkit arra kérnek, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. A pontos véradási helyszínekről a két szervezet felületein tájékozódhatnak. Súlyos földrengés volt Kolumbiában tegnap. Már 132 halálos áldozatról számolnak, beírja az Infostart. A Richter skála szerinti 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Több épület összedőlt, Kali városában egy kórház újszülötteket ellátó osztálya is. A kolumbiai kormány katasztrófa helyzetet hirdetett a természeti csapás miatt. Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Gratulálok apuka, lány. Gratulálok apuka, lány. És ez 6-szor. Florida édesapja nem adta föl, és végül született egy fiúgyermek és egy lánygyermek. Egyszerre szóval egy 7. lány, és végre egy fiú is az ikerpár egyik feleként. Good Feeling az amerikai rapper indítja az órát, készül Artful Dodger, és jön mindjárt Inna is. 4 perc elmúlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Gabriel, a brit énekesnő 1993-as Dreams című slágere, a zenetörténelem egyik legnagyobb debütáló sikere, amely mögött izgalmas háttértörténetek és kulisszatitkok rejtőznek. Például az, hogy saját verséből született a dal, és az eredeti verzió Tracy Chapman Fast Car című zenéjére készült, aztán ezt szerzői jogi akadályok miatt nem használhatta, így újból rögzítették a zenei alapot. A megújult dal végül a második helyen nyitott a brit kislemezlistán, ami akkoriban a legmagasabb debütálásnak számított egy új előadótól, majd hamarosan az első helyet is megszerezte.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedés, az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál a szalagkorlátot javítják. A belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeren torlódik a forgalom. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, ahol a terelést bontják. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, aki a Hubastank The Reason című dalával indítja a Best délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Már két turbina dolgozik Pakson, fiatal túrázó vesztette életét Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnök kiválaszthatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő letezi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Újra két turbina termel áramot a Paksi atomerőműben. A kettes blokk hármas turbináját kapcsolták vissza, miután a Duna víz szintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a Mate egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Meghalt egy 19 éves túrázó a szlovéniai Triglav hegyen. A fiatal lefelé tartott, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant, közölte a szlovén rendőrség. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méteres Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Tavaly 128 balesethez riasztották itt a hegyi mentőket. Az ország hegyeiben szintén 2025-ben rekordszámú 50 ember vesztette életét. Már több mint 20 000 hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában. Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. A tűzoltók 5 napja oltanak. Az érintett térségben több falvat is evakuáltak, már 700 embernek kellett elhagynia az otthonát. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor-zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes keddet, szép nyári délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, na meg jó munkát azoknak, akik éppen munka közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket mindenki elfoglaltságához, mint például Christina Aguilera és a Beautiful. De itt lesz a Hubastank, és velük indítom az órát.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Ilyenkor szoktak jönni általában azok az üzenetek, hogy hát elfogyott egy kicsit a lendület, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, és csütörtök pénteken pedig már ugye készülünk a hétvégére, de valahogy a kedd meg a szerda, ez egy mindig egy kicsit nehéz, és így kedden ebéd után szokott jönni egy-két üzenet, és hopp, most jött is egy, hogy hát igen, kell valami, ami visszatérít minket az ebédidőből és az ebédből a munkába. Úgyhogy Laci, nagyon köszönöm, hogy írtál, ezen felbuzdulva hozom a legjobb zenéket természetesen így az ebéd utáni időszakban, vagy hát sokaknak még lehet, hogy ebéd közben. Nagyon remélem, hogy mindenki velem tart, és akár együtt visszatérünk a munkához. Mondjuk Lotfi Begivel jön a Csillagtalan, de jön Christina Aguilera is, itt lesz a Take That, most pedig CJ Louise hozza a hangulatot és a jó kedvet. R to the E, a Best FM-en, hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Jó munkát és kitartás ma is mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnapi napon is nagyon sok üzenet érkezett az utakkal kapcsolatban. Ma is számítok önökre. Bárki bármerre jár az országban, és van infója 0620-55-55-155. Ezen a számon tud hívni, én pedig gyorsan az infókat továbbadom a többieknek, de akár üzenetet is lehet írni. A legutóbbi infóm az, hogy az M1-es-A7-es halom felé Moson-Magyaróvár térségében javítják a szalagkorlátot. 154-es kilométernél a belső sávot le is zárták, a terelés közvetlen közelében pedig lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között pedig terelést bontanak, a 74-es kilométernél zárva a külső sáv, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámú, tehát várom ma is az útinfókat, jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dr. Béres csak még egyszer, ezt a dalt hallottuk így az óra végéhez közelítve. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána Caesar Sisters indul. És az I Don't Feel Like Dancing. És itt lesz a TNT is, és az Ébren álmodtunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazta a parlament a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, holnap részleges napfogyatkozást láthatunk. Villányi Eszter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. A magyarok fele évente 1-2 alkalommal fesztiválozik, ez derül ki egy friss online kutatásból. A Csodálatos Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó fesztiválért. A legnépszerűbbek a könnyű zenei fesztiválok, a válaszadók 5-e ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Holnap este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, egy óra után is 4 perccel lassan öttem mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Hát isteni hangulatú zenék jönnek ebben az órában, úgyhogy nem húzom itt sokáig az időt. Inkább hozzom az éjjel-nappal Budapestet, Tóth Gabi és Shane 54 dalát, de jön a Manu Chao is, és most a Caesar Sisters-el indulunk. I don't feel like dancing, szép napot!
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, amikor ma délelőtt jöttem be a rádióba, akkor innen nem messze a rádiótól láttam két lányt, akik egy Balaton feliratú táblával éppen stoppoltak. Nyilván a Balatonra akartak lejutni, és pont azon gondolkodtam, hogy ki stoppol manapság. Annyira régen láttam stopposokat, hogy behozom ezt a témát ide a mai délutára, hogy ki mit gondol a stoppolásról, ki mit gondol most, és ki mit gondol a 90-es, 2000-es években a stoppolásról, mert hogy akkor még szerintem sokkal inkább stoppoltunk, vagy mertünk stoppolni. Ez 2026-ban talán egy kicsit már kevésbé elterjedt, vagy szimplán több mindenkinek van jogsia, vagy mondjuk nem tudom, busszal már mindenhova el lehet jutni, vagy szimplán ez egy poén és egy jó kaland. Vagy ma már nem is merünk megbízni egymásban? Na jöhetnek a tapasztalatok és természetesen a vélemények is. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, nyugodtan hívjanak fel, hogyha van véleményük és akár tényleg tapasztalatuk is. Én nem voltam soha egy igazán nagy stoppos, egyszer-kétszer fordult elő, de tényleg várom a válaszokat. Egyébként Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És Ultranete is, jön a Free a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Több hallgató is elküldte azt az információt, hogy baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, méghozzá a Málenki robot emlékhelynél, úgyhogy ott kell fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött a Siófok nyugat, Zamárdi felső csomópont közelében a 112-es kilométernél. A külső sáv zárva, a torlódás több mint 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit az utakon, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, előtte lezartok még az órát a Unik dalával, ez volt a Tükör. Pár perc és friss hírek jönnek, aztán Olá Ibolya és az Édesméreg.
2: Nekem az élet édesméreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: És jön a Backstreet Boys is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új államfőt választ a parlament, megszavazták a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnökké választhatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás az előzetes információk szerint ezekben a percekben kezdődik. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. Vasárnap zár a Vazarelli 120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120 éves jubileumára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezeren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban. 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos Sajóbábony határában. Már sikerült megfékezni a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van. A rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Légijáratot kellett törölni, mert egy gyerek nem volt hajlandó bekötni magát. A Porter Airlines Victoria és Toronto között közlekedő gépét érintette az eset, írja a BBC. A repülő nem tudta megkezdeni a felszállást, mivel a gyerek felállt a székére és nem engedte bekötni az övet. Végül annyit késett az indulás, hogy lezárták a kifutót, így törölték a járatot, az utasok pedig a másnapi géppel repülhettek csak. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, igazán kellemes keddet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt az órát is felejthetetlen slágerek között, mint mondjuk Armand van Helden és a My My My. De itt lesz az Animal Cannibals, jön a Takarítónő, jön a TS és a Waterfalls, most pedig a Kings of Leon indítja az órát. Jön a Use Somebody. Csodás napot mindenkinek!
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma stoppolás a téma ezen a délutánon, és Szilvivel beszélgettem így adáson kívül, és ő nagyon sokat stoppolt régebben, még ilyen 15-16 éves kora környékén, ez úgy a 90-es, 2000-es években, akkor még talán egy kicsit mindannyian bátrabbak voltunk, és volt egy nagyon jó gondolata, amit mindenképpen meg akartam mutatni.
1: De aztán idővel így rájöttem, hogy az emberek szeretnek beszélgetni.
0: Aha.
1: Nem azért vesznek fel, hogy jaj, mert megsajnálnak, hanem hogy ők is unatkoznak. Legkülönbözőbb sofőrökkel sikerült ezáltal beszélgetnem. Tényleg a melós embertől, aki a teherautókon ült, úgy kellett fölmásztak, büdös volt, olajszag volt, attól féltem, hogy olajfoltos lesz a nadrágom, stb. Volt ilyen is, viszont volt, hogy vezérigazgató vett, akkora Mercedes-szel, hogy attól féltem, hogy én fogom ezt

0: látom, és a másik az, hogy tényleg ezek a beszélgetések, ezek olyan inspirációt adnak az embernek, amit normál esetben, tehát nem találkozik vele az ember.
1: Tényleg ilyen volt régen, akár a 2000-es években, a 90-es években stoppolni? Várom a tapasztalatokat a folytatásban is. Szilvinek pedig nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszélgetést. Egyébként azt is elmondta nekem így adáson kívül, hogy ez volt az első, hogy telefonon így betelefonált rádióba, úgyhogy remélem, hogy pozitív volt az élmény. Köszönöm a gondolatokat. Várom az önökét is a folytatásban. 0620-55-55-155. Beszélgessünk ma délután a stoppolásról, illetve tényleg érdekelne az is, hogy manapság stoppol még valaki, hogy mik a tapasztalatok. Stoppolás mellé pedig Armand van Helden zenél. My, my, my, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, és figyelem az M1-esen, Hegyeshalom felé egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat Óbarok közelében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, és közel 2 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött korábban a Siófok Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sáv még mindig zárva van, és itt is van már legalább egy kilométeres torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, és szívesen megosztaná. Nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenne.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hullanak a csillagok. Ellenőrzik a parlagfüves területeket. Elkészült a 24-es főút. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
2: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Megkezdődött a parlagfű virágzás a megyénkben is. A pollen szezon csúcsa azonban várhatóan augusztus végén érkezik. A kormányhivatal szerint az aszály miatt idén kevesebb a gyomnövény, de a földhasználóknak továbbra is folyamatosan gondoskodniuk kell az irtásáról. A hatóság külterületen rendszeresen ellenőrzi a fertőzött területeket, belterületen pedig a jegyzők járnak el. Eddig 4 helyen kellett intézkedni a virágbimbós parlagfű miatt. Az érintett földhasználók minden esetben elvégezték az előírt védekezést. Aki ezt elmulasztja, annál közérdekű védekezést rendelhetnek el, és növényvédelmi bírságra is számíthat. Ennek összege a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Hívta fel rá a figyelmet a heol.hu. Befejeződött a 24-es főút Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszának felújítása. A tavasszal megkezdett munkák után a gépek már levonultak, az út teljes hosszában használható. Ezzel lezárult a 2021-ben kezdődött nagyszabású gyöngyösi útfelújítások egyik fontos fejezete, írja a Vármegyei Heti Lap. A város közlekedési problémái azonban ezzel még nem oldódtak meg. Továbbra is hiányzik ugyanis az északi elkerülő, amely a nyugati elkerülőt kötni össze a Mátra felé vezető 24-es főúttal. Ismét egyre melegebb időre készülhetünk térségünkben. Kezdetben 30 fok körüli maximumok várhatók. A napsütés lesz túlsúlyban, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Számottevő esőre egyelőre kevés az esély. A szél időnként megélénkülhet, ami valamelyest enyhítheti a meleget. A hét előre haladtával tovább emelkedik a hőmérséklet. A hétvége felé már kánikulai meleg is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Eszméletlen meleg van, 38 fok, de érkezik az a front, ami hoz egy kisebb lehűlést. A részletekről hamarosan, de addig is jöjjenek a dalok. Itt van elsőként a Rio és a Shine On most a Best-en.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

15 óra 19 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 38 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. A környékünkön, itt a keleti ország részben inkább ez a jellemző. Már úgy értem, hogy majdnem 40 fok. Az ország nyugati felében pedig képzeljék el, hogy már ilyen 31-32-33 fok körüli hőmérsékletek mutatkoznak, mert hogy megérkezett az a hideg front, amiről olyan sokat beszéltek. Ez a hideg front, ez így szépen átvonul itt Magyarország fölött. Egy igen furcsán mozgó hideg front ez. Összetett meteogyógyászati panaszokat fog okozni. Nekünk majd még csak jövő időben, mert azért van ilyen meleg, mert nyomja maga előtt azt a meleg levegőt. Mi még ezt érezzük most itt a keleti ország részben, de aztán este 10 órakor már 20 fok körüli hőmérsékletekkel mondhatjuk, hogy igen, már hozzánk is megérkezett. Sőt, mondok még egyet, holnap reggelre akár 12-13 fokig is hűlhet a levegő. Ez kifejezetten hűvös lesz ahhoz képest, ami az elmúlt napokban volt. Tehát a front érzékenyeknek, időjárás érzékenyeknek nem igazán jó hírek ezek. Frontális hatások és erős hőterhelés következményei keverednek a szervezeti reakciókban. A front itt nálunk az északi határ előtt egy kicsit azért megtorpan, lassú hullámzó mozgással halad át az ország felett, egyre több felé váltja ki az erős hidegfront jellegű panaszokat. Útját erős szél és elszórtan zivatarok is kísérik, amelyek időjárás érzékeny emberek esetében gyakran okozzák azokat a szorongásos és ilyen pánik jellegű reakciókat. Keringési légzőszervi panaszok jelentkezhetnek többeknél, szív elégtelenség, nehéz légzés, vérnyomás ingadozás, ezek ilyen kiugróak is lehetnek, fokozott fáradékonyság, ez is benne van a kalapban, de holnap már majdnem 10 fokkal kevesebbet mutatnak majd a hőmérők a csúcsidőszakban. Jön a Magna Cum Laude, előtte pedig a Madison Avenue itt a Besten.

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig, hogy kik ők, ebben segítek most, és elemezzük is őket. Névnaposok, kiskedvencek, születésnaposok, nézzük szépen a sorrendet. Jönnek majd innen Egerből is a nevek, az ünnepeltek nevei, úgyhogy érdemes figyelni nagyon-nagyon. A naptárban megtaláljuk a Zsuzsannákat és a Tiborcokat. Vannak olyan naptárak, amelyek jelzik már a Lilian nevet is, mert hogy egyre népszerűbb itt Magyarországon is, akkor kezdjünk velük. Angol eredetű név az Elizabeth becenevéből származik, illetve a Lili továbbképzéséből alakult ki, a jelentése Lilium. Jellemző a Lilian nevűekre, hogy örökké kételkednek, ellenkeznek, de aztán mégis képesek megalkotni a tökéletes egységet. Erős a fantáziájuk, ugyanakkor meglehetősen gyakorlatiasak. A legfontosabb céljuk a világ jobbítása. Ma ünnepelnek még a Zsuzsannák is névnapot, akiket megtalálunk februárban is, február 19-én. Én ismerek olyat, aki akkor tartja, aki ilyenkor tartja, sőt, olyat is, aki mind a kettőt tartja, érdemes nekik is küldeni egy üzenetet, hogy boldog névnapot. A közhiedelemmel ellentétben nem az Anna önálló keresztnévből származik, hanem egy egyiptomi névből, amely héber közvetítéssel került át a magyar nyelvbe, a jelentése lótuszvirág. Aki Zsuzsanna névvel rendelkezik, általában olyan személy, aki nem nagyon szereti az állandó dolgokat, lételemük a változás és a pezsgő élet, szeretik a kalandokat, utazásokat, a felfedezés izgalmát, az új dolgokat mindig ki szeretnék próbálni, folyton keresik az új lehetőségeket, a friss kapcsolatok kialakítását, nagyon társaságkedvelőek. Mondja ezt a számmisztika a Zsuzsanna név elemzése után, és itt vannak a Tiborcok, a latin Tiburcius névből, családnévből ered, a jelentése Tibur városából származó férfi. Logikus, tiszta gondolkodással vannak megáldva, képesek elvonatkoztatni személyes véleményüktől. Egy-egy probléma átgondolásakor ez segíti nagyfokú koncentráció képességük is. Párkapcsolati téren olyan pár illik hozzájuk, akit nem zavar az e fajta függetlenség iránti vágy. Mondja ezt a numerológia név elemzése után. Dulcinea, Filomela, Filomén, Filomena, Fiona, Ince, Kiara, Klára, Klárabella, Klarina, Klarinda, Klarisz, Klarissa, Liliana, Lilianna, Lilibella, Lilien, Lilium, Luisa, Sanna, Tarián, Tibor, Tícia, Trajanus, Tulio, Zsanka, Zsanna, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuzsanna és Zsuska nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse, ők is névnaposok. A mai napon, augusztus 11-én a kutyusok közül a banán és a gringó nevűek, a cicák közül a círminc és a hipolit nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degúk közül pedig a pajkos nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Nézzük a születésnaposokat, mi jellemző azokra az oroszlánokra, akik augusztus 11-én születtek. Az erényeik, hogy nagyon tisztességes, erős, karizmatikus emberek, a hibáik, hogy túlságosan gyanakvóak, és néha azért ott van az a kis rossz indulat bennük. Az egészségi állapotuknál a vérnyomás problémákat jelzi nekem nagyon-nagyon a nagykönyv, már azért, mert hogy ez többször kihangsúlyozza, meg a stressz, ami nálunk valószínűleg a kettő együtt jár. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók feltalálónak, szociológusnak, de a vezető beosztás az mindenféleképpen jó, mert az embereket tudják irányítani. Nézzük név szerint, hogy kikről tudok én, kik a mai nap születésnaposai. Fényes Biankát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, jó egészséget neki. Ma van Berecki Dorottyának is a születésnapja, nagy-nagy pusszantás. Duró Imréről se felejtkezzünk el, mert augusztus 11-ei, úgyhogy nagy-nagy ölelés neki is, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Imre bácsit. Ma van Halász Lászlónak is a születésnapja, nagyon jó egészséget. Szántó Luca is a mai napon született, Isten éltesse. Ma van Jakab Zsoltnak a születésnapja, ugyancsak nagyon-nagyon sok boldogságot, és Molnár Tamás is a mai napon látta meg a napvilágot augusztus 11-én. Ha bárkit kihagytam volna, hívjanak, jelezzék. Jön Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, a holnapi nappal elkezdődik és egészen 17-ig tart itt Egerben a Vino, a kóstoló ünnep 2026. Egy év kihagyás után visszatér Eger legnagyobb belvárosi borfesztiválja. 6 napon át fények, zenék, ízek és élmények töltik meg a dobóteret itt Egerben, tehát a holnapi nappal kezdődik, és egészen hétfőig tart a Vino kóstoló ünnep itt Egerben a dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Kiszáradás fenyegeti a sástót. Fizetőssé válhatnak a nyilvános illemhelyek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
2: Ismét kritikusan alacsony a sástó vízszintje a tartós aszály és a rendkívüli hőség miatt. Magyarország legmagasabban fekvő tavában jelenleg alig van víz, helyenként már a tómeder is láthatóvá vált. A Mátrafüred és Mátraháza között fekvő tó a térség egyik kedvelt kirándulóhelye. Normális időjárási körülmények között átlagosan csak nem 1 méter a víz mélysége. Most azonban a csapadékhiány miatt ennek töredéke maradt. A sástó helyzetét nehezíti, hogy nincs jelentős állandó vízutánpótlása. Elsősorban a csapadék, a talajvíz, valamint kisebb források és erek táplálják. Hasonlóan súlyos helyzet alakult ki a 2022-es aszály idején is, amikor a tavat tápláló források és erek kiapadtak. A tó megmentéséhez most is jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség, írja a Vármegyei Hetilap. Felmerült, hogy fizetőssé tegyék az egri nyilvános vécéket a rendszeres rongálások miatt. Olvasható a heol.hu-n. A városban jelenleg 2 ingyenesen használható illemhely működik, de fenntartásuk egyre nagyobb terhet jelent. Az üzemeltetés Eger városának évente csak nem 1 millió forintjába kerül, amihez hozzájön a javítások költsége is. Többször megrongálták már az illemhelyeket, legutóbb például valaki egy csak nem 3 méteres fát állított az egyikbe. A fizetős felügyelt működtetéstől azt várja a városvezetés, hogy tisztábbak maradjanak az illemhelyek, és kevesebb legyen a rongálás. A kérdésről társadalmi vita indult. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben. Napközben időnként komoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes kedd délután mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. Ebben a hőségben könnyebben jelentkezhet a bágyadság, tompaság, csökken ilyenkor a koncentráció, nem éppen jó a közlekedésben. Ha bármit tapasztalnak Eger útjain, hívjanak, hírjanak. Kezdünk itt a Misztik elsőként.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 24 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A mai nappal megkezdődött a 25-ös főút felújításához kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció utolsó szakasza. A bekötő vezetékek cseréje, gerinces bekötő vezetékeket cserélnek. A Mátyás Király út, Sas, Vasút utcák közötti szakaszon, a belváros felé vezető oldalon. A munka területen a külső forgalmi sáv lezárásra került, a busz megálló pedig ideiglenesen a belváros irányába 100 méter távolságra áthelyezésre került. A munkavégzés időszakában időszakosan nyomáscsökkenés, ivóvízhiány fordulhat elő, a felújítás várható befejezési határideje augusztus 28-a. Vezessenek óvatosan, körültekintően, nem is beszélve a Mátyás Király úton az egy-egy sávról, hogyha bármilyen információjuk van, amely jól jöhet másoknak. 0620-355-65-55-ös jön a bombon, előtte pedig itt van Enli, most a Besten.

0: Yeah! 16 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Mondom a legfontosabb mondatot, amit remélem, hogy sokan figyelnek most, vagy meghallgatják. A holnapi részleges napfogyatkozásban, Egerben egyetlen pillanatra sem nézzünk szabad szemmel, vagy napszemüvegben. Kizárólag megfelelő napfogyatkozás néző szemüveget használjunk. Egyre több csoportban teszik fel a kérdést, hogy mi a legjobb, mivel tudok belenézni, hol lehet ilyen szemüvegeket vásárolni. Most ebbe külön nem mennék bele, érdemes elolvasni itt a jó tanácsokat a csoportokban, viszont beszélgessünk egy picit erről a napfogyatkozásról. Holnap este egy különleges égi jelenséget figyelhetünk meg itt Egerben is. A teljes napfogyatkozás sávja Magyarországot nem érinti. Nálunk ezért mondjuk, hogy csak részleges lesz a napfogyatkozás. Országosan nyugaton lesz a legnagyobb, így kelet felé haladva pedig egyre kisebb. Itt Egerben 19 óra 21 perc körül kezdődik a jelenség. A számított maximum 19 óra 48 perc körül lesz, amikor a napkorongjának körülbelül 41%-át takarja el a hold. Csak hogy ekkor a nap már mindössze körülbelül 1 fokkal van a horizont felett, így Egerből a fogyatkozás legvégét, illetve az elméleti maximumot a horizont és a napnyugta miatt már nem feltétlenül tudjuk majd látni. Ez itt Egerben azért fontos, mert nem a magas épületekkel vagy hegyekkel takart belvárosi pontok lesznek az ideálisak, hanem egy olyan hely, ahonnan nyugat-észak-nyugat felé egészen a horizontig szabad a kilátás, már egy távoli domb, fasor vagy valami épület is hamarabb eltakarja az alacsonyan járó napot, sajnos. Kizárólag kifejezetten közvetlen napmegfigyelésre készült, megfelelő napfogyatkozás néző napszemüveggel vagy kézi napszűrővel tudjuk nézni, vagy szabad nézni. A szemüvegeknél van egy ISO jelölés, egy szabvány, ezt is meg kell nézni a szemüvegen, mert ez is fontos. Használat előtt mindig érdemes ellenőrizni, hogy a szűrő karcos-e, szakadt-e, sérült-e, mert akkor nem szabad használni. Nem megfelelő az, hogyha valaki úgy gondolja, hogy felteszem a napszemüveget, és akkor minden oké lesz. Sőt, van olyan, aki azt mondja, hogy én több napszemüveget teszek fel, már egymásra, egymás elé, mert az is jó. Valaki kormozott üveggel próbálkozik, CD-vel, DVD-kkel, fényképészeti filmmel. Ezek a házilag barkácsolt sötét fóliák sem jók. A részleges napfogyatkozás során nincs olyan időszak, amikor biztonságos lenne szabad szemmel belenézni a napba. A retina sérülése súlyos, és akár maradandó is lehet. Van, hogy úgy gondoljuk, hogy jó, mi csak telefonnal fotózunk, fényképezünk, távcsővel, binokulár esetében még szigorúbb a szabály, ezekhez az eszközökhöz külön megfelelő napszűrőt kell az objektív elé helyezni. Napfogyatkozás napszemüvegben sem szabad távcsőbe vagy binokulárba nézni, mert az optika által összegyűjtött napsugár súlyos szemsérüléseket okozhat. Ha nincs megfelelő szemüvegünk, akkor sem kell teljesen lemondani a napfogyatkozásról. Közvetett, kivetítéses módszerrel, például egyszerű lyuk kamerával biztonságosan megfigyelhetjük a nap alakjának változását. Ez lesz tehát holnap este 19 óra 21 perctől. Jön Íves Gwen Stefani itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, a holnapi nappal elkezdődik és egészen 17-ig tart itt Egerben a Vino, a kóstoló ünnep 2026. Egy év kihagyás után visszatér Eger legnagyobb belvárosi borfesztiválja. 6 napon át fények, zenék, ízek és élmények töltik meg a dobóteret itt Egerben. Tehát a holnapi nappal kezdődik, és egészen hétfőig tart a Vino kóstoló ünnep itt Egerben, a dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Segítsünk a madarakon! Újabb forgalmi változások Egerben. Kritikus az Agyva vízszintje. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
3: Újabb szakaszába lépett a 25-ös főút Egri felújítása, ezért a következő napokban több helyen is forgalomkorlátozásra kell készülni. Lajosvárosban a korábban felbontott útszakaszokon megkezdődik az aszfalt kötőrétegének kialakítása, miközben más területeken burkolatmarás és szegélyépítés zajlik. Augusztus 15-től az Egri úton a parkolási rend is megváltozik. Reggel 6:30-tól este 6:30-ig mindkét oldalon tilos lesz megállni. Éjszaka ugyanakkor a helyi lakók továbbra is parkolhatnak ingatlanjaik előtt, írja a Heol. Rendkívüli mértékben lecsökkent az Agyva vízhozama a tartós csapadékhiány miatt. A helyzet már a folyó élővilágát is veszélyezteti, egyes szakaszokon kritikusan alacsony oxigénszintet mértek. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az érintett önkormányzatokkal, természetvédelmi szakemberekkel és civilekkel egyeztetett a lehetséges megoldásokról, tudta meg a Heol. A tervek között szerepel egy új vízkivezetési rendszer kialakítása a már meglévő csatornák felhasználásával. Több csatorna összekapcsolásával egészen a tápióig vezetnék a vizet. A fejlesztés hosszabb távon az Agyva vízgazdálkodását és a tápióvízellátását egyaránt segíthetné. A szakemberek addig is a rendelkezésre álló víz helyben tartásával próbálják mérsékelni a súlyos aszály következményeit. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes kedd délután mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Van egy sebességmérés a 3-ason Mezőkövesnél. 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak. Eger útjain, a környék útjain írjanak, hívjanak. Kezdünk, itt van elsőként John Newman a Besten.
0: 100,7 Best FM.

5 perccel vagyunk fél hat előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Van egy jó hírem, az összes program, ami csak Egerben megtalálható, történik, volt, van, lesz, az egyetlen egy applikációban megtalálható, és ez az applikáció pedig már letölthető, ez pedig nem más, mint a visiteger.com oldal mobil alkalmazása. Új digitális felülettel bővült Eger turisztikai és kulturális információs rendszere. Az ingyenes applikáció egy helyen mutatja be a város aktuális programjai, turisztikai látnivalóit és szolgáltatásait, térképes funkciójával pedig tájékozódást is ad, és segít többeknek. Letölthető már a Google Play áruházból és az App Store-ból is. Visit Eger, így tessék keresni. Jön Madonna és a Vogue itt a Besten.

0: 4 perccel vagyunk 3:46 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A holnapi napon, szerdán, augusztus 12-én déli 12 órától egészen délután 3 óráig lehet menni vért adni, segíteni. Itt Tegerben a civil közösségek házában a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt várnak mindenkit nagy-nagy szeretettel. Csütörtökön 10 órától délután 5 óráig Hevesen, a művelődési központban, pénteken pedig ugyancsak Heves ad otthont a véradásnak 11 órától este 6 óráig a művelődési központban. A véradók mindig vigyék magukkal az eredeti tajkártyájukat, a személyigazolványukat és a lakcímkártyájukat, ez is fontos. Jön Karamell itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék.
1: 10 perccel vagyunk 6 óra előtt, kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a funky dalok, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Hangyával. 2 órán keresztül 2 DJ és remek jó dalok. Én pedig megyek. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Esőre holnap sincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Évente 1-2 alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derül ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek 1/5 ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hivatalosan, majd szerdáról csütörtökre viradó éjszaka lehet a Perseidák meteorrajból a legtöbbet látni. Ez lesz az augusztusi csillagulás, de azért könnyen elképzelhető, hogy már ma este is egyszer-kétszer azért lehet majd kívánni az égre tekintve. És hát akkor, ha már csillagok, mivel mással is kezdenénk a mai nácsifet, mint a csillagokkal? Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/djwhiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egyórájét is. Jó, tehát mixcloud.com/djwhiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a Fekrista is.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Mintegy 570 kilométernyi országos út újul meg idén, derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát még úgy durván 3 hét van hátra nyári szünetből. Él még nálatok mindenki?
3: A főzőlapon való sétálgatásból?
2: Micsoda?
3: Hát olyan forró
2: az aszfalt. Ja, igen. Figyelj, sose gondoltam volna, ami szegény drága előző kutyánk, a Tyson, egyszer voltunk itt, vagy nem egyszer voltunk itt, mi ugye éltünk itt fél évet Sevillában. Ott volt olyan, hogy a csórikám, hogy nem tudott rálépni az aszfaltra, tehát egy spánielt ott hónunk alatt kellett vinni, mert hogy nem, szegény, nem? És sose gondoltam volna, hogy ezt majd egyszer itthon, és hát most ugyanitt vagyunk.
3: Igen. De hát te, mint karatéka, te tudod a megkeményedett talpbőrrel.
2: A talpbőr, igen.
3: Az nagyon, nagyon jó dolgokat.
2: De hát mindenkén is, ott van 700 méterre a Duna. Hát ott ezért áztatom a kis bütykeimet. Hát a franc menjen rá a forró aszfaltra. Na minden, viszont a hangulat az forró lesz a következő órában is. Funky még 60 percen át, köszönhetően DJ Hangyának.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nem tudom, hogy terveztél Earth, Wind & Fire-t játszani a mai 60 percben, de el fogom felejteni, úgyhogy inkább megkérdezem most.
2: Nem, az utóbbi időben nem kellett Earth, Wind & Fire-t játszanom, mert már hazajárnak ide koncertet adni.
1: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez most az igazi Earth, Wind & Fire, vagy?
2: Nem.
1: Mert ugye most már az összes ilyen Bonnie-en meg izé,
2: igen, is, azt szokott
1: tenni, hogy az egyetlen tag az ödből, és akkor ő vagy izé, vagy megszerezte a jogokat, vagy zárójelbe valahogy máshogy oda van írva, vagy ő igazából az volt. Most ez az
2: nem akarom ennek kisebbíteni a varázsát. Nem, nyilván. Erről szól a dolog.
1: Jó, nem volt, bocsánat.
2: Lehetetlenség az eredeti tagokkal felállítani az Earth, Wind & Fire-t. Ol McKay tagja volt a bandának, ha jól tudom, 8 éven keresztül, aztán hát bizonyos infok szerint kirúgták, elhagyta.
1: És már ennek is
2: igen, közös megegyezéssel, igen. És, de tagja volt az Earth, Wind & Fire-nek, az gitáros producer, de egyébként teljesen jól hozzák és autentikusan
1: Ezzel nem is volt baj, tehát láttam, és nem voltam lent, láttam, ugye hát mindenki nyilván osztott meg videókat, tök jó volt a hangulat, stb. Csak hogy te érted, még, mint a Funky Wikipedia, te csak tudod, hogy akkor ez most hány ötöd részben
2: hát
1: volt.
2: Hát azt nem tudom, attól függ, hányan állnak a színpadra.
1: Nem is hány ötöd részben, hányad részben volt ez igazi Earth, Wind & Fire, igen.
2: De például ebben a mixben ugye szerepel az Emotions,
1: igen.
2: Ugye a Best of My Love, na az Emotions ugye a háromtagú hölgybanda, ők például az Earth, Wind & Fire-nak voltak a háttérvokalistái.
1: De ők nem voltak most.
2: Hát ők nem voltak itt a jazz pikniken, úgyhogy...
1: Jó, te engem nem voltál, nem?
2: Nem.
1: Tessem. Jó.
2: Nem. Én maga vagyok a piknik, úgyhogy várom szeretettel a szórakozni vágyókat.
1: Mondd a címet, 17. kellett.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Ja, hogy neked még nem volt ugye nyaralás, tehát bőven ráértél ugye, hát új mixeket.
2: Szabadságon voltam, de nyaralni nem.
1: Nyaralni még, de jó nyomod.
2: Ugye?
1: De biztos tele voltál idővel, és hát raktál fel egy-két
2: új mixet. Ugye? Persze, igen.
1: Ahova is?
2: Na, www.mixcloud.com/hangya.
1: Ömlenek az emberekre a Hangya mixek onnan.
2: De folyamatosan jönnek az új feliratkozók, úgyhogy kapom az értesítéseket.
1: Legalább a feliratkozók újak.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Annyi mindenről beszéltünk adáson kívül, hogy gyakorlatilag nem is tudtunk volna zenélni, ez mind adás alatt beszéljük meg.
2: Jövő hétre ezt jegyezzük
1: meg. Ne, de hogy jegyezzük meg, gyere vissza pénteken.
2: Most pénteken?
1: Gyere vissza pénteken.
2: Egye kukac, megye hangya.
1: Mert aztán utána meg úgyis mész izé nyaralni, ugye?
2: Ja, nyargalok nyaralni.
1: Úgyhogy jól van, jaj, de hiányoztak ezek a jó kis szó. Ja nem hiányoztak. Jó van, hangya, akkor pénteken gyere, és akkor beszélünk egy csomó mindenről.
2: Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Vasárnapig látható a Vazarelli kiállítás a Szép Művészetiben. Holnap is felhőtlen napos időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petaérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Vasárnap zár a Vazarelli kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára életre hívott tárlatot már több mint 50 000-en látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 73-ban ezen a napon egy bronxi DJ Cool Herc instrumentális lemezeket mixelt egymás után, amire az egyik barátja pedig rászöveget. Nagyon sokan ezt a napot tartják a hip-hop születésének. Úgyhogy ennek örömére mi is jó pár hip-hop zenét hozunk a következő órában 8 és 9 óra között, de majd csak Mark Anthony után.
3: Ez a Night Shift a Best

Na, ezt a legjobb zenék, egy kis logopédiai gyakorlat következik. S és S betűkre fogunk koncentrálni a következő percekben. Sonic Sky, Szakács Gergő, illetve Salted Peppa, Let's Talk About Sex.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik a köznevelési törvény. Részleges napfogyatkozást láthatunk holnap este. Esőre a napokban nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb. Szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a kataniai reptéren eddig is csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni, a légiforgalmat pedig most teljesen felfüggesztették holnap délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amikor kiderült, hogy idén mégis lesz sziget, a szervezők egyfajta nosztalgia napot ígértek a nulladik napra, és ezt be is tartották, hiszen itt volt a Faithless, itt volt a Morcsiba, én azért még számítottam volna egy Molokóra is. Jó, tudom, ők már hivatalosan nem léteznek, de azért jó lett volna. Nálunk viszont jön majd a Moloko, a Time is Now-val a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Holnap egy picikét hidegebb lesz, hát fura ezt úgy mondani, hogy még holnap is azért 30 fok fölött marad a nappali hőmérséklet, szóval esik pár fokot a nappali maximum, meg lesz egy picike szél is, meg egy kis hidegfront is, de cserébe se csapadék, se felhő nem lesz az égen, szóval továbbra is marad az igazi nyári kánikula. Országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék, ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-ét. The Pussycat Dolls Buttons, ez jön itt a Best FM.

FM, a legjobb zenék, a Salt and Pepper és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. A szokásosnál korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Bizonyos ügyeket még lehet intézni a régi típusú személyivel évvégéig. A könyvformátumú igazolványok augusztus 3-ától már nem lennének érvényesek, mert nem felelnek meg az uniós szabályoknak. Az országgyűlés döntése szerint viszont idén még átvehetik velük egyebek mellett a nyugdíjakat, nyugellátásokat, igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, érvényesíthetik a közszolgáltatási utazási kedvezményt, vagy használhatják anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a könyvecskét, jelenleg még 7 000 embernél maradt ilyen személyi igazolvány. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem értem, mi ez a pessimista hozzáállás a szuperhíró részéről, az utolsó boldog nyár. Hát van még belőle, durván 3 hetünk, az alatt még történhetnek jó dolgok. Sokkal pozitívabb az Oliver from Earth, akik azt éneklik, hogy a világ az enyém. Simán elhiszem nekik, de a következő 3 perc nem az övék lesz, hanem a Buddy Rockers-é. Ők jönnek itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-dal, itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Közel 2 óra, 32 dal, nyilván nem teljes hosszúságában, és brutális látványvilág, ezt kínálja jelenleg Kanye West világkörüli turnéja, ahol persze nem csak a saját dalok csendülnek fel, de azok a dalok is, ahol csak külső részvevőként vett részt, mint például ez. Esztellel érkezik, és az American Boy-jal.
1: Ez a Night Shift a Best

Szefem, a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Best FM a legjobb zenék, már mindenki által ismert történet az, hogy Justin Timberlake első szólóalbumára Justified-ra íródott dalok nagy részét eredetileg Michael Jacksonnak szánták. És a mi lett volna, ha kérdésre, például mi lett volna, ha Michael Jackson énekli a Señoritát, talán így jobban össze tudjuk rakni a fejünkben a választ, így, hogy az előző percekben hallható volt Michael Jackson, most pedig jön Justin Timberlake, a Señorita.

Best FM a legjobb zenék, holnap érkeznek a pop és rádiós lágerek. A Nácsik első 120 percében DJ FND csatlakozik majd hozzám, és aztán 8-tól pedig csak úgy szépen egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb zenei és előadói egészen éjfélig. A mai pedig ennyi volt. Zárom a kedvet, zárom a Night Shift-et. Jön PM Dawn, a Set Adrift on Memory Bliss-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free